0: Igen, akkor...
1: Primo!
2: Na, a Dorfinom a tisztítantam.
1: Hát, ha megkészítettem a Dorfin, azért mindig legyen. Kamu pipu, hogy...